tehát. Csapdigetek vinni át, lepottak vője jelentom bíj. Csapdigetek vinni át, lepottak vője.